0: 2022. februárjában Oroszország teljes körű és jogellenes inváziót indított Ukrajna ellen. Az Európai Unió az első pillanattól fogva segíti Kijevet. Elítéli az orosz agressziót, szankciókat vezetett be a felelősökkel szemben, valamint pénzügyi támogatást és egyéb segélyeket biztosít Ukrajna számára. Ebben a podcastban részletesen áttekintjük a kialakult helyzetet.
1: Slava Ukraini!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója szerint 2023 végéig több mint 10 000 ukrajnai civil vesztette életét, és közel 20 000 sebesültek meg a lassan 2 éve tartó háborúban. A harcok humanitárius válságot idéztek elő az országban. Ukránok ezrei kényszerültek elhagyni otthonaikat, hogy más városokban vagy külföldön keressenek menedéket. Az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatala szerint a konfliktus 2024-ben várhatóan tovább folytatódik, különösen az ország keleti és déli területein, ahol a bombázások és az infrastruktúra elleni támadások mára mindennapossá váltak. Az elkövetkezendő hónapokban 14,5 millió ukrajnai lakos szorul majd különféle típusú humanitárius segítségre. Európában jelenleg mintegy 6 millió menekült keres védelmet. Számuk várhatóan továbbra is változatlan marad. A befogadó országok azonban újabb érkezőkre számíthatnak, miközben mások vélhetően visszatérnek Ukrajnába.

a háború az ukrán gazdaságra is súlyos hatást gyakorol. Az ukrán GDP csak 2022-ben a harmadával csökkent, és az országban ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliség. Az ukrán kormány, a Világbank csoport, az Európai Bizottság és az ENSZ 2023. márciusi közös felmérése az invázió kezdete óta eltelt egy év vizsgálata alapján az ukrán újjáépítési és helyreállítási költségeket több mint 380 milliárd euróra becsülte. Ez azonban csak egy hozzávetőleges érték, amely a háború okozta károk mértékét hivatott illusztrálni.

Az emberi áldozatok és a gazdasági károk mellett szintén kiemelendő a háború hosszú távú környezeti hatása. A környezetvédelemért és a természeti erőforrásokért felelős ukrán minisztérium szerint az orosz invázió a háború kezdetétől 2023. július közepéig mintegy 53 milliárd eurós környezeti kárt okozott. Az ENSZ környezetvédelmi programjának szakértői hangsúlyozták, hogy az ország válságok egész sorával néz szembe a vegyi anyagok, a lőszerek, a katonai felszerelések és egyéb szennyező anyagok jelenléte, valamint a városokat és a természetet ért károk folytán. A háború a mezőgazdasági termelést is veszélyezteti, amely létfontosságú nem csak az ország gazdasága, hanem a globális élelmezés biztonság szempontjából is.

Az EU és Oroszország kapcsolata 2014 óta feszült, amikor is Oroszország jogellenesen magához csatolta a Krím-félszigetet, majd szeparatista csoportoknak nyújtott támogatást Kelet-Ukrajnában, dezinformációs kampányokat indított, és emberi jogi jogsértéseket követett el a határain belül. Az EU a 2022. február 24-én Ukrajna ellen indított teljes körű orosz invázió első percétől fogva Ukrajna mellett áll. A háború kitörése óta gyors egymás utánban 11 példátlanul szigorú szankciós csomagot fogadott el, amelyek az orosz gazdaság kulcságazatait és az orosz politikai elitet célozták meg. Ezen felül szankciókkal sújtotta Belaruszt és Iránt is a háborúban játszott szerepükért. A szankciók orosz gazdaságra gyakorolt hatását sokan kutatják és többen megkérdőjelezték. A kétségek ellenére az elemzők úgy vélik, hogy három kulcsfontosságú célt már sikerült elérni. Egyértelművé vált a Kreml számára a nyugat egysége, tartósan gyengült Oroszország katonai ereje, és hosszú időre visszaesett az orosz gazdaság és energiaágazat. A szakértők többsége szerint azonban a szankciók nem elég szigorúak ahhoz, hogy akadályozzák Oroszországot az Ukrajna elleni háború folytatásában. Hangsúlyozták, hogy a szankciók megerősítéséhez további intézkedésekre van szükség.

0: Az uniós segítség nem csak Oroszország szankcionálását, hanem Kijev gazdasági támogatását is magában foglalja. A háború kezdetétől 2023 végéig az EU összesen közel 85 milliárd eurót fordított Ukrajna és az ukrán nép támogatására. Ebbe beletartoznak az EU és a tagállamok, valamint az európai pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi és humanitárius segélyek, a sürgős költségvetési és katonai támogatás, illetve a tagállamok számára a háború elől menekülők megsegítéséhez biztosított források. 2024. február 1-én a parlament és a tanács tárgyaló küldöttségei megállapodásra jutottak az Ukrajna eszköz létrehozásáról. E rendhagyó csomag 2027-ig 50 milliárd euró összegig támogatja majd az ország helyreállítási és modernizációs erőfeszítéseit. A felek abban is megegyeztek, hogy Oroszországot teljes felelősség terheli a háború okozta hatalmas károkért, ezért az anyagi elszámoltatást is kilátásba helyezték. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács rendkívüli ülése után így nyilatkozott.
1: The European Council reconfirmed Europe's unwavering.
0: Az Európai Tanács megerősíti Ukrajna iránti rendíthetetlen elkötelezettségét. Mindannyian jól tudjuk, hogy Ukrajna értünk harcol, ezért biztosítani fogjuk számára a szükséges forrásokat, és megadjuk neki azt a kiszámíthatóságot, amire égető szüksége van. Ez a 4 évre szóló 50 milliárd euró összegű támogatás egyúttal Putyin elnöknek is erőteljes üzenetet közvetít. Az Európai Parlament 2024. februári első plenáris ülésén az Európai Tanács elnöke Charles Michel hangsúlyozta, hogy az eszközről szóló döntést a 27 tagállam egyhangulag az uniós költségvetés folyamatban lévő felülvizsgálatának keretében hozta meg. A Krím-félsziget és Szevasztopol Oroszország általi jogellenes 2014-es annektálása óta az Európai Parlament több alkalommal is szigorú szankciókat sürgetett. Elítélte az Ukrajna elleni orosz agressziót, és szélesebb körű, jobban érvényesített szankciók bevezetését, valamint az EU által befagyasztott orosz vagyoni eszközök Ukrajna újjáépítéséhez való felhasználását szorgalmazta. 2022. áprilisában az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola, az EU vezető tisztségviselői közül elsőként látogatott Kijevbe az orosz invázió kezdete óta, hogy biztosítsa Ukrajnát az unió támogatásáról. 2 évvel a háború kitörése után Strasbourgban a következőket mondta. Néhány héttel az invázió kezdete után a kijevi Verhovna Rada és Zelenszky elnök előtt beszéltem az Európai Parlament képviselői nevében. Mindannyiunk nevében ígéretet tettem, hogy ameddig csak szükséges, kiállunk Ukrajna és népe mellett. Az elmúlt 2 évben Európa tartotta a szavát. Ezután is így teszünk. Politikai, gazdasági, katonai, pénzügyi, humanitárius és diplomáciai támogatásunk rendületlen. A parlament emellett Ukrajna uniós csatlakozásra irányuló erőfeszítéseit is támogatja. Az EP képviselők a csatlakozási tárgyalások megkezdésére szólították fel a tagállamokat, amelyre végül 2023. decemberében került sor. A hosszúnak ígérkező folyamat lezárásához azonban nem csak az uniós jogszabályok Ukrajna általi átültetésére, hanem társadalmi változásokra is szükség lesz. Ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni. Azonban az ország előtt immár nyitva áll a csatlakozáshoz vezető út. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europa Radio weboldalán.

0: Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Tagéirú atáilú an tómar fad a dhán ar an tlí a bhfuil gach tír ag éirigh ceannas technólaíoch a bhaint amach. Tá an-áit a bhaint leis an intlucht théarga le 5G agus le technólaíochtaí glasa don dul chun cinn technólaíoch. Tuigean an taontas orpach an méid san agus aithníonn sé go bhfuil gá le freagairt láid róig. Chuige sin sheol an Comisiún Orpach Stratéis a bhithe fithe ar a dúchtar Stratéis Tionsclíocht an nua don áirim. Agus cad é an cospór atá ag an Stratéis san. Tionsclíonanta sí inamh níos gluise, níos dúchasaí agus níos amíche ar an leibhéal domhanda, agus neamh splachas Tionsclíocha Stratéisach an aonta seo an airtú ag an am céanna. Sé fíoring an scéal gúil an taonta sa titim chun deirg ar gníomhartha domhanda eile ó eil an tín, ó thaobh technólaíochtaí criticiúil ide. Mae ragartar an maina a bhratar an sa nualíocht agus táirga agus glachan a technólaíochtaí son, bhalan comisiún go man áfaí an táirdán am technólaíochtaí stratéisicha don Eorup ar a dúctar STEP comma. Is freagair tan cheapa é STEP chun aige thuairt ar na riachtanais húntasacha inéis díochta atá dionscail an aontais. Sé is aimdán á breasúas leis na tíortha atá dúsáite in san réimse, as a chintú go mbeidh seasamh ceannasach ag an aontas ar an leibhéal idirnáisiúnta. Tá rigéistúcht le ag ordú an haidáin reachtaíocht níos fearr. In san agránsa tá mi de féchant ar an ordán am technólaíochtaí stratéisicha don Eorup. Féach mi ar an tlí bhfuil sé geistigh STEP ceannasach don aontas in airtú, a splachas stratéisicha laidú, agus an tlí ála bhú le haig aontas níos amíche agus níos aléimní i nán na technólaíochta atá ag athrú de thír. Tá bearta sonracha an ghlacha ag tíortha ar fad an domhain chun tacú le tionscail atá ag éirigh astaíochtaí glan nialasacha bhaint amach agus technólaíochtaí digitalcha a chur chun cinn. I bhithe fé trí chur agás thug Canada isteach an plán déanta i Canada. Tá sreas stratéisí le haig inéistíoch sa dhéalagar glan in san áirimh sa phlánsan. Ag an ann céanna tá an tín á lonú féin mai cheannar a domhanda a réim sin na theachnamíochta agus na technólaíochta a réan. Sé is aim de phlánsans glíoch déanta sa tín fethe fé cúig, an tamíochas i eosú trí hasamh na tíre sa bhanaríocht chonda i eosú, trí technólaíochtaí nua a Arbert agus trí den splachas ar haláthróirí achtracha le dú. Mar ragart ina plán na son, dhíorach an táirdán am technólaíochtaí stratéisicha don Eorup mui nu ar thionscadal a thacaíonn le Forbart agus monarú technólaíochtaí daine agus digitacha a bhfuil an intlucht théarga agus an bhaisín álam, technólaíochtaí glanna a bhain las as fuintí fuinna bhín an nuairte a bhfuil cuacht chréine agus cuacht chuithe agus bit technólaíochtaí a bhfuil bit chogais. I gcóthaíoch san aistre glas agus na aistre digitig, tá step dartha chomach chun cabhrú leis an aontas is splachas stratéisiach a laidú, rud a chuirthaigh le timpeach technólaíoch atá níos féin tilimíche agus níos aléimní. Ach chun is a bhaoine ag an taontas an tionscna bhí neistíochta sa. Sé is aim de step ná las a bhaint as ionstamaí an aontas atá annheanna trí chistí a achlárú agus trí mhaisead breise de 10 billiún euro a thuairt isteach. Déadach suas le 160 billiún euro a bheith gceist leis an inistíocht a romláin éidirthe trí STEP. In san dagrán comisiún chuirigh béimear an víric, go bhfuil trí fríomh bhantáiste a buint le bheith braga príomha ar chistí an aontas atá ann cheana. Cinn tíotar leis sin gur féidir muoinú a íoch amach ar líneas tapúla, chuaítear deisna níos mó chun fuintí muoinúcháin a chóchangal, agus ar deireadh buin fir úsáid níos éfachtúla as chistí an aontas. Tá na cistí breise an díirithe ar thionscail stratéisicha lena gaiítar Forbart technólaíochtaí digitacha glanna agus bit technólaíochtaí chun aige thuairt ar thuthláin an aistrithe glas agus an aistrithe digitig. Gné uthúil de STEP ná an sé le ceannasachta. Is le péad cáilíochta é a bhanthaigh an comisiún ar thionscail a chuirinn le cospóirí STEP. Ní hamháin gur le péad atá ann, is iarla sé chun inéistíochtaí poiblí agus príomhhaidecha a bhela. Príomh gné eile de STEP ná go gur thófar táiseach cheannasachta. Is siomh gréas an poiblí an táiseach san a nascan inistóirí le tionscail a d'éasca chur leis an aistrú glas agus an aistrú digitach in san aontas. Déana si é sin trí thionscna bh chur i láthair atá tacht le cospóirí stratéisicha STEP agus trí eolas ar dheis na muoinúcháin a scapa. Sanach an tagra an gomisiún chun STEP a bhanú don chuistom ba séad agus don chuistom thionsclíocht am haide agus am inamh sa Pharlament. Hialach na cuistí san tuarascáilach lachan Pharlament le ling an dara sesiún am lánach a bhí a cé mí dheirefór fithe fithe trí. Chun Parliament in Oil Garolle, nor Clegan Commission, letting Yano into Hugshe, Fenachloribre Fehve Tree, a yehilly yen of Conquista Canisuch the Orpuch Nua for who. Ach Dadwigan Parliament, Kegul Dara Bartha has stepped Choranta o Hevre and Faimade, Gavetukshe Tarhi of Wintermach, Ervonis Tapula, Treuside of Winters Clorata on Hanna, Augustre Naskana for who Atterha. Doilish in Parliament, Bichat step outside my hostile the Shishta Quimsha Canisuchta Vichon's Shade Travesha Vashedo Hille. My uncle Skur, Tanius Morgeshle step, no sauce from Winuhain. Is Faggart Structurache, a Richtenish Alvore in Estirte Hunskel on Antish. Doilish in Gomishon, Togala Covino on Antis, can covartis Chunsklirte the Hidden Antish of Wintermach. Is came chantasige step, it row antis orpuch at on nias nu ali, nias invuinehe, agus nias nav helemiche. If fechant her naimshur ta rowing, fai moi step by an chied lagan de hunsten of nias lehne, on kishta canisuch de orpuch. Le bonu an kishta shin at on malta in gomishun orpuch, na tofui komish hunsliacha an antis a hille, agus valfi in eshticht fri avoidach. She Parliament na horb a churin podcraile saad da láhar. Tá tila ólis ar fáile híif gréasáin think tank Parliament na horb.
2: Un consorțiu grec, german și britanic a câștigat premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism, ediția 2023. Investigația lor a analizat în detaliu împrejurările în care a avut loc naufragiul vasului de pescuit Adriana, survenit la 14 iunie 2023 în largul insulei Pilos, în sud-vestul Greciei. Peste 600 de migranți aflați la bord, care plecaseră din Libia cu câteva zile înainte, și-au pierdut viața în naufragiu.
3: Liberté d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'espressione.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Articolul câștigător se intitulează Sub ochii neatenți ai camerelor de supraveghere dezactivate de autorități. Cum să mori înnecat în străfundurile Mediteranei. Investigația a fost realizată de organizația de jurnaliști greci Solomon în colaborare cu ONG-ul German Forensis, cu televiziunea publică germană ARD și cu cotidianul britanic The Guardian. Aceștia au dezvăluit cum cel mai tragic naufragiu în care au pierit migranți în ultimii ani a fost o consecință a acțiunilor pazei de coastă elene. Ei au scos la iveală și inconsecvențe în relatările oficiale ale autorităților din Grecia. Jurnaliștii au strâns mărturii de la peste 20 de supraviețuitori, au consultat documente judiciare și au vorbit cu surse din rândul pazei de coastă. Au descoperit astfel că mai multe oportunități de salvare au fost ratate, iar ofertele de ajutor au fost ignorate. Mai mult, declarațiile martorilor arată că încercările pazei de coastă elene de a remorca vasul au dus în cele din urmă la scufundarea lui. Paza de coastă elenă a negat că ar fi încercat vreo remorcare. ONG-ul Forensis a reconstituit evenimentele din acea noapte de tristă amintire cu ajutorul unui model 3D interactiv al vasului, precum și utilizând date din jurnalul de bord și declarația capitanului de pe nava pazei de coastă. Ei au folosit și informații despre trasele de zbor, date privind traficul pe mare, imagini din satelit și înregistrări video făcute de navele de transport care se aflau în zonă, dar și alte surse. Iată ce a declarat Iliana Papangeli de la organizația Solomon când a acceptat premiul în numele consorțiului câștigător. Sperăm că acest premiu va contribui la recunoașterea suferinței supraviețuitorilor și a celor care și-au pierdut rude și persoane dragi în naufragiu. Sperăm de asemenea că aceste morți nu au trecut neobservate și că cei responsabili vor plăti pentru ele. La ceremonia de premiere, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat:
3: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
2: Parlamentul European va continua să stea alături de familia Daphnei, de partea celor care caută adevărul, de partea dreptății și a jurnalismului independent. Am cerut răspunsuri, am cercetat și am legiferat și vom continua să legiferăm pentru a asigura că Europa noastră este un spațiu unde jurnaliștii își pot face meseria fără teamă și fără să fie victime ale hărțuirii, violențelor, crimelor. Ajuns la a treia ediție, premiul își propune să recompenseze jurnalismul aprofundat și de o calitate excepțională, care promovează principiile și valorile Uniunii Europene. Premiul a fost înființat în onoarea Daphnei Caruana Galizia, jurnalistă, blogeriță și activistă anticorupție din Malta, care a fost asasinată în 2017. Ea investiga acte de corupție, spălare de bani, legăturile dintre industria de pariuri online și crima organizată și sistemul de acordare a cetățenilor în schimbul investițiilor. La mijlocul lunii octombrie 2017, jurnalista a fost ucisă în apropierea casei sale prin explozia unei bombe plasate sub mașina pe care o conducea. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți afla mai multe pe site-ul instituției.
4: Ha ma kedvünk tartja, betérhetünk egy párizsi pékségbe, hogy másfél euróért croissant vegyünk, utána 90 euróért átvonatozhatunk Brüsszelbe, és 25 euróért a belvárosban mulfritet ebédelhetünk. Ehhez nem kell sehol pénzt váltanunk, vagy árfolyamot számolgatnunk. Ma már elképzelhetetlen, hogy régebben ez nem így volt. 30 évvel ezelőtt, amikor minden uniós országnak más-más volt a valutája, a határok átlépésekor állandóan a pénzváltással kellett bajlódni, és az ember ki volt szolgáltatva az árfolyamok örökös változásának. A közös fizetőeszköz az euró bevezetésével 21 országban ma sokkal kényelmesebbé és zökkenőmentesebbé vált az utazás, a vásárlás és a fizetés.
5: A Történelem a tények tükrében című sorozatunknak ebben az adásában az európai integrációs folyamat mérföldkövének számító euróval foglalkozunk. Megnézzük, mit jelentett Európa polgárai és vállalkozásai számára az, hogy országuk pénzeméről átálltak erre a közös fizetőeszközre.
4: Az euró jóval több egyszerű fizetőeszköznél. Az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb szimbóluma és fontos mérföldkő az Európai Unió gazdasági törekvéseiben. Európán belül több mint 350 millióan használják nap mint nap. De mit kell tudni az euró övezetről? Hogyan álltak át az egyes országok erre a pénznemre, és milyen szerepe volt bevezetésében az Európai Parlamentnek?
5: A gazdasági és monetáris unió, illetve a közös pénz alapgondolata már a 60-as évek végén megfogalmazódott az európai vezetőkben, de az 1992-es Maastrichti szerződés fektette le ténylegesen az euró létrehozásának ütemtervét. Bevezetését szigorú feltételek, úgynevezett konvergencia kritériumok teljesítéséhez kötötte. Az euróövezethez csatlakozni kívánó országokkal szemben így követelmény volt az árstabilitás, a felelős államháztartás, a kamatlábak kiszámíthatósága és az árfolyam stabilitás. Egy szóval bizonyítaniuk kellett, hogy gazdaságuk kellőképpen felkészült az euróövezeti tagságra.
4: A kritériumokat teljesítő országok első köre 1999. január 1-ével vezette be hivatalosan az eurót. Az új pénznem először csak elektronikus tranzakciókhoz számlapénzként volt használatos. Három évvel később, 2002-ben azután 12 ország a napi készpénzes ügyletekhez is euróra váltott, lecserélve nemzeti bankjegyeit és érméit. Történelmi pillanat volt ez. Összesen több mint 15 milliárd euró bankjegy és 52 milliárd euró érme került forgalomba Európában.
5: Az euró ma 21 uniós országban az egyetlen törvényes fizetőeszköz. Ők alkotják az euróövezetet. Öt tagország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Svédország még nem vezette be, de amint teljesítik a szükséges feltételeket, nekik is be kell majd lépniük az euróövezetbe. Dánia az egyetlen ország az EU-ban, amely egy 1992-es külön megállapodás révén jogilag erre nem kötelezett.
4: A közös valuta közös felelősségvállalást is jelent. Az azonos pénznemet használó országoknak a pénzügyi stabilitás érdekében szorosan össze kell hangolniuk gazdaságpolitikájukat. Ennek egyik platformja az Eurócsoport, azaz az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek fóruma, amely rendszeres időközönként egyeztet a gazdasági kihívásokról, a közös teendőkről és a költségvetési politikáról.
5: Az euróra váltás nem azt jelentette, hogy egyszer csak más bankjegyeket kell nyomtatni. Jogi és gazdasági szempontból is rendkívüli horderejű projekt volt. A zökkenőmentes átmenet feltételeit két fő uniós jogszabály teremtette meg. Többek között arról kellett gondoskodni, hogy a jelzálog hitelek, a munkaszerződések és a megtakarítások változatlanok maradjanak, és hogy a régi és az új pénznem közötti átváltás átlátható és tisztességes legyen. Ezzel már az első naptól kezdve garantált volt a jogfolytonosság és a gazdasági méltányosság. Az euróövezetben tevékenykedő vállalkozások így mentesültek az átváltási költségektől és az árfolyam ingadozásból adódó bizonytalanságoktól, ezáltal pedig egyszerűbbé és kiszámíthatóbbá vált a határokon átnyúló kereskedelem, beruházás és árképzés.
4: Az euró vezérlő terme a frankfurti székhelyű Európai Központi Bank, az EKB. Az euróövezeti országok jegybankjaival karöltve működteti az úgynevezett eurórendszert. Az EKB fő küldetése, hogy stabilan tartsa az árakat. Ő felel az euróövezet monetáris politikájának kidolgozásáért és a pénzügyi rendszer zökkenőmentes működéséért is. Hitelességét a politikai befolyástól való szakmai függetlensége garantálja. Az eurót többek között ennek köszönhetően övezi töretlen bizalom úgy az unión belül, mint azon kívül.
5: Az Európai Parlament a kezdetektől fogva meghatározó szerepet játszik a közös valutával kapcsolatos döntésekben. Segít megalkotni azokat a jogszabályokat, amelyek az euró alapját adják, felügyeli a gazdasági kormányzást, valamint elszámoltatja az EKB-t és a többi uniós intézményt. A parlament beleszólást ad a polgároknak a pénzügyi stabilitást, a fogyasztóvédelmet és a gazdasági reformokat érintő vitákba.
4: Vannak olyan hangok is, melyek szerint az euró felhajtotta az árakat. Való igaz, közvetlenül az átállás után egyes közhasználatú cikkek észrevehetően drágábbak lettek. Ám ha a teljes gazdaságot és az infláció alakulásának hivatalos adatait nézzük, már más a kép. Független kutatások tanúsága szerint az euróbankjegyek és érmék bevezetése az infláció csak egyszeri, mindössze néhány tized százalékpontos megugrását eredményezte. Más szóval néhány gyakran vásárolt termékára tényleg felment, amit sokan közvetlenül megéreztek, de az általános megélhetési költségek hirtelen megemelkedése nem kizárólag az eurónak tulajdonítható. Más tényezőknek, például a béreknek, az energiaáraknak, az általános gazdasági helyzetnek jóval nagyobb szerepe volt az árak későbbi alakulásában.
5: Európához hasonlóan az euró fejlődését is rengeteg kihívás övezte. A 2008-as pénzügyi válság és az euróövezeti adósságválság hatására új eszközök születtek, például az Európai Stabilitási Mechanizmus, amelyek segítenek megvédeni az euróövezetet és megszilárdítani annak pénzügyi irányítását. A levont tanulságoknak köszönhetően stabilabbá és válságállóbbá vált az euró.
4: A 21 uniós tagországon kívül Andorrának, Monakónak, San Marinónak, Vatikánvárosnak, Montenegrónak és Koszovónak is ez a hivatalos pénzneme. Az euró jelentősége és vonzereje tehát túlmutat az Európai Unió határain.
5: és az euró fejlődése itt nem áll meg. Az Európai Központi Bank 2029 körül digitális formátumban is be akarja vezetni. Ettől függetlenül a készpénzforgalomban továbbra is ugyanúgy megmaradna, csak igazodna digitális korunk kívánalmaihoz. Persze addig még rengeteg egyeztetés vár az uniós intézményekre, így az Európai Parlamentre is, hogy meglegyen a kellő átláthatóság, biztonság és bizalom a digitális euró bevezetéséhez.
4: Az euró az európai projekt lelke. Közös pénznemből közös üggyé nőtte ki magát a bizalom, az együttműködés és a változó világhoz való alkalmazkodás jegyében.
5: Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
9: En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires. Elles sont nombreuses et chacune est spécialisée dans une thématique. Mais comment fonctionnent-elles ? Lorsque l'on parle des institutions européennes, certains termes ont tendance à revenir régulièrement. Mais tous ne désignent pas la même chose. C'est le cas par exemple du mot « commission ». Il peut à la fois faire référence à la Commission européenne, l'une des trois institutions principales de l'Union, mais il peut également faire référence aux commissions parlementaires qui, elles, comme leur nom l'indique, font partie du Parlement. Tentons de clarifier tout cela. En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires qui se réunissent régulièrement à Bruxelles. Leurs débats sont publics et vous pouvez suivre leur retransmission sur Internet. Mais comment se forment ces commissions ? Au début de chaque nouvelle législature, le Parlement décide quels députés siégeront dans quelles commissions. La taille des commissions varie considérablement en fonction de leur domaine de compétences. Par exemple, au cours de la première moitié de cette dixième législature, les commissions comptent entre 25 et 90 membres. Leur composition politique reflète toujours celle du Parlement dans son ensemble. Lors de la première réunion d'une commission parlementaire, les députés de la nouvelle commission élisent leur bureau, c'est-à-dire un président et jusqu'à quatre vice-présidents. Tout comme le ou la présidente du Parlement européen et les vice-présidents, eux aussi ont un mandat de 2 ans et demi. Chaque commission possède également son propre secrétariat, dont la taille varie en fonction de la taille de la commission. Combien de commissions existent-ils et quels domaines couvrent-elles ? Il existe 20 commissions permanentes, chacune étant spécialisée dans un domaine particulier. On retrouve par exemple une commission consacrée au budget, à la pêche, à la culture et à l'éducation, ou encore aux droits des femmes et à l'égalité des genres, pour ne citer que celles-ci. Le Parlement peut également établir des commissions d'enquête, chargées d'examiner d'éventuelles infractions ou des cas de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union européenne. Dans certains cas, le Parlement constitue des sous-commissions et ou des commissions temporaires spéciales pour traiter de problèmes particuliers. Actuellement, il y a 4 sous-commissions. Droits de l'homme, sécurité et défense, affaires fiscales et santé publique. Chacune est composée de 30 députés. Les commissions spéciales ont un mandat de 12 mois qui peut être prolongé. Prenons un exemple, la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Cette commission spéciale a été créée en mars 2022, initialement pour un an avant d'être prolongée de 3 mois. En 15 mois, cette commission spéciale a organisé plus de 30 auditions et ateliers avec plus de 200 experts, y compris des représentants de l'Union européenne, du reste du monde et 8 commissaires européens. Les membres de cette commission ont lu et rédigé des centaines de documents, commandé des études et effectué 6 missions. Et toute cette intense réflexion a payé. Lors de sa session de juillet 2023, le Parlement a adopté une résolution intitulée « La pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir » qui conclut le travail de la commission spéciale. Alors que font les commissions parlementaires ? Eh bien, beaucoup de choses. Leur rôle principal est de préparer les travaux de la plénière, c'est-à-dire du Parlement réuni au complet. En effet, les commissions parlementaires, sur la base de propositions législatives de la Commission européenne, élabore des rapports qui seront examinés par le Parlement ou des avis adressés à d'autres commissions. Le rôle du rapporteur, responsable de ces rapports, fera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast de la même série. Les commissions parlementaires analysent donc des propositions législatives, proposent des amendements en plénière et désignent une équipe de négociateurs pour travailler avec le Conseil sur la législation de l'Union. Elles organisent également des auditions d'experts pour veiller à prendre les meilleures décisions possibles. Enfin, les présidents de l'ensemble des commissions se réunissent au sein de la Conférence des présidents des commissions. Celle-ci élit son président parmi ses membres pour une durée de 2 ans et demi. Elle est l'organe politique qui coordonne les travaux des commissions et veille à leur bonne coopération. Pour résumer, une commission parlementaire travaille sur une thématique bien précise. Elle se compose de députés qui préparent des rapports en vue des sessions plénières. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio.
10: Tänk dig att du precis har börjat ännu en intensiv vecka. Du har ordnat med allt. Du har planerat vad du ska äta, satt upp en budget och köpt allt som behövs för att veckan ska fungera. Eller ja, nästan allt som behövs. Det var en sak du inte tänkte på, mensskydd. Det är ingenting man kan vara utan. Och det är inte alltid billigt eller lätt att få tag på. För miljontals kvinnor, flickor och andra som menstruerar i Europa är det varje månad en kamp. Det här är vad mensfattigdom innebär. Att inte ha tillgång till alla mensskydd, hygienartiklar och faciliteter man behöver. Det kanske låter som ett personligt problem, men det är mer komplext än så. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi reda på vad EU gör för att minska mensfattigdomen i unionen. Mensfattigdom är när man saknar tillgång eller inte har råd med säkra mensskydd, eller när det inte finns lämpliga faciliteter att sköta sin hygien, eller när man inte har tillgång till information om ämnet. Det är allvarligt och drabbar ungefär 10% av alla som menstruerar i EU. Ändå är det en fråga som ofta fått väldigt lite uppmärksamhet. Kvinnor och flickor från låginkomsthushåll är särskilt hårt drabbade tillsammans med personer med funktionsnedsättning, hemlösa, flyktingar, transpersoner, icke-binära och intersexpersoner som menstruerar. Coronapandemin gjorde bara saken ännu värre. Nedstängningar och begränsad rörlighet störde många leveranskedjor och det blev brist på mensskydd i vissa områden. Mensskydd har också en miljöpåverkan som vi inte kan ignorera. De flesta bindor innehåller upp till 90% plast, vilket betyder att de kan ta 500-800 år att brytas ned i naturen. Tamponger har ofta applikatorer av plast och ibland är de själva förpackade i plast. Plasttillverkning och plastavfall från konventionella engångsmensskydd bidrar till föroreningar och allt högre soptippar. Menskoppar och andra återanvändbara mensskydd är å andra sidan dyrare och därför inte alltid ett alternativ för de som redan har det svårt att få ekonomin att gå ihop med billigare engångsartiklar. En annan aspekt av mensfattigdom är beskattning. Momsen på mensskydd skiljer sig åt mellan EU-länderna. Vissa länder beskattar dem hårt, som vore de lyxartiklar och inte nödvändiga. Det brukar kallas för tampongskatt. 2022 ändrade EU i sitt momsdirektiv för att ge EU-länderna möjlighet att minska eller helt ta bort momsen på mensskydd. Före ändringen fick inte momsen på sådana varor vara mindre än 5%. Men efteråt kunde alltså EU-länderna klassa mensskydd som nödvändiga varor och på så vis ta ut en lägre moms. Men även om det nya momsdirektivet ger EU-länderna rätt att ta bort momsen på mensskydd, finns det inget krav på att de gör det. Så när vissa länder halkar efter är det de som är mest utsatta som får lida. Mensfattigdom har visserligen inte explicit satts upp som någon prioritet i EUs finansieringsprogram, men det finns ändå en del finansiering som indirekt stöder mensrelaterade initiativ. Programmet Erasmus Plus har till exempel finansierat ett projekt som heter Empowerment Through Menstrual Health Education. I det projektet deltar organisationer från Litauen, Polen och Spanien. Tanken är att organisationerna kan utbyta erfarenheter och metoder för att jobba med unga som riskerar att hamna i utanförskap eller som lider av en funktionsnedsättning. Projektet handlar också om att bättre förstå hur socialt utanförskap samverkar med mensfattigdom, om att främja gynekologisk hälsa och om att ta fram sociala kampanjer som fungerar. Sådana här projekt påverkar människor på riktigt i vardagen, men ändå är de isolerade företeelser och inte en del av någon EU-omfattande strategi för att motverka mensfattigdom. Europaparlamentet har varit pådrivande för att erkänna mensfattigdom som ett hinder för jämställdheten, eftersom den kan hindra de drabbade från att delta i samhällslivet och ekonomin fullt ut. Det visas bland annat i en resolution som parlamentet antog 2021. Där uppmanade ledamöterna EU-länderna att ta tag i mensfattigdomen genom att göra mensskydd gratis för alla som behöver dem. De kritiserade också den så kallade tampongskatten och uppmanade länderna att sänka eller helt ta bort momsen från mensskydd, i enlighet med EUs momsdirektiv. Mensfattigdomen togs också upp när Europaparlamentet under plenarsammanträdet i februari 2026 antog sitt betänkande om en ny EU-strategi för fattigdomsbekämpning. Mensfattigdom togs med i betänkandet på initiativ av parlamentets jämställdhetsutskott. Tillgången på mensskydd och toaletter får inte glömmas bort i EUs bredare kamp mot fattigdom och socialt utanförskap. Mensfattigdom är inte bara en privat angelägenhet. Det handlar om jämställdhet, hälsa och värdighet. Varje gång någon måste stanna hemma från skolan eller jobbet för att de har mens är det en förlust för oss alla. Europaparlamentet har satt upp frågan på den politiska agendan. Men ska det bli någon förändring på riktigt så krävs det att mer görs både på EU-nivå, nationellt och lokalt. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet.
11: Помислете за местата, които оставят траен отпечатък у нас, когато пътуваме. Често в съзнанието ни се запечатват не само музеите или театрите, а също и музиката, която сме чули по улиците, фестивалът, на който случайно сме попаднали, или пък атмосферата, която сме усетили на кварталния площад. В цяла Европа културата играе важна роля за изграждането на идентичността на градовете и регионите. Уличните фестивали, концертите и проектите за изкуство на местните общности са прояви, които обединяват хората и помагат на градовете да се развиват. Именно тази идея е в основата на една от най-известните културни инициативи на Европейския съюз – Европейска столица на културата. Началото на програмата е поставено през 1985 година от Мелина Меркури, която по онова време е министър на културата на Гърция, и нейния френски колега Жак Ланг. Идеята им е била семпла, но с голям потенциал. Културата би могла да сближи европейците. Първата европейска столица на културата е била Атина през 1985 година, а от тогава над 70 града в цяла Европа са станали носители на титлата. България беше домакин на инициативата през 2019 година, когато Пловдив стана европейска столица на културата, заедно с италианския град Матера. Идеята е простичка. Всяка година определени градове имат възможност да представят културния си живот на цяла Европа, а и отвъд нея. И така, как един град се превръща в европейска столица на културата? Процесът започва 6 години по-рано. Първо, Европейската комисия решава кои държави могат да бъдат домакини на проявата. После, градовете в тези страни кандидатстват, като представят своята културна програма. Група от независими експерти разглежда кандидатурите и избира по един град от всяка държава. След това се избират две, а понякога и три европейски столици на културата за дадена година. Градовете се избират въз основа на няколко критерия. Те включват качеството на културната програма, способността им да я реализират, както и дългосрочните ползи, които тя може да донесе на града и неговите жители. Големината на града няма значение, Носители на титлата са градове с по-малко от 100 000 жители, като например Матера в Италия, Голуей в Ирландия и Тарту в Естония. Това, което наистина има значение, е човешкият, финансовият и културният капацитет на града, както и способността му да приобщава хората. След като са избрани, градовете разполагат с 4 години, за да се подготвят. Това е времето, в което се изграждат партньорства, планират се прояви, като гражданите също получават шанс да вземат участие. Така че, ако живеете в град-кандидат, не е нужно да сте просто зрител, а можете да се включите в събитията. Титлата Европейска столица на културата също така носи и конкретна подкрепа. Градовете получават наградата Мелина Меркури на стойност 1,5 милиона евро. Освен това, имат възможността да участват и в други програми на Европейския съюз, като например Творческа Европа, която подкрепя секторите на културата и творчеството. Истинската стойност на титлата обаче далеч надхвърля финансовата подкрепа. Градовете често използват тази възможност като инструмент, за да повишат международната си репутация, да съживят кварталите и обществените пространства и да привлекат повече туристи. Въздействието на инициативата Европейска столица на културата не приключва с края на дадената година. Да вземем за пример Пловдив, първият български град, който през 2019 година стана Европейска столица на културата. Изборът му не беше случайен. Градът е един от най-древните в Европа и се слави с богатото си културно наследство. Домакинството на голямото европейско събитие даде възможност на много европейци да открият Пловдив като пъстър и динамичен град. Под мотото «Заедно» градът привлече много творци и гости. Множеството изложби, концерти, театрални постановки и паради бяха обединени в 4 тематични цикъла, посветени на приобщаването и интеграцията, трансформирането на обществените пространства, опазването на културното наследство и радостта от живота. Домакинството на Европейска столица на културата през 2019 година продължава да има своя отзвук и днес под формата на фестивали и тематични културни празници в града. Друг пример е Марсилия Прованс, който беше Европейска столица на културата през 2013 година. През същата година градът привлече рекордните 11 милиона туристи, с което значително се увеличи популярността и присъствието му на културната карта. Програмата не само допринесе за развитието на туризма, но и преобрази града. Марсилия обнови обществените пространства, като например бреговата линия на града, отвори нови културни обекти и възроди връзките между различните квартали чрез културата. Много от тези пространства все още се използват активно и продължават да привличат както жители, така и посетители. Програмата Европейска столица на културата показва какво свързва европейците, като същевременно отбелязва това, което прави всяко място уникално. Нейната концепция е от значение не само на местно равнище. Тя привлича аудитория в цяла Европа и извън нея. В по-широк смисъл, столиците на културата може да включват и съседните им райони, но един град винаги има водеща роля и носи отговорност за програмата. Един особено характерен пример е Нова Горица в Словения, Европейска столица на културата през 2025 година, която разви тясно партньорство с Гориция, съседния град в Италия. Така за първи път два града в две различни държави си споделиха титлата. Макар и разделени от граница, те се възползваха от възможността да свържат общностите в Италия и Словения. В реч, предоставена от аудиовизуалната служба на Европейската комисия, президентът на Италия, Серджо Матарела, отбелязва случая със следните думи. Заедно с Кемниц в Германия, Нова Горица беше избрана за Европейска столица на културата за 2025 година. Словенският град реши да поеме предизвикателството заедно със своя побратимен град Гориция и така да предложи едно културно преживяване отвъд границите. Културата по дефиниция не познава граници. Тя винаги се ражда като израз на една общност, отворена за знания, споделено опознаване и взаимно обогатяване. Домакинството на Европейска столица на културата определено е уникална възможност за един град и неговите жители, която може да доведе до положително въздействие в културен, социален и икономически аспект. Този подкаст запали ли вашето любопитство? Винаги можете да опознавате и изследвате местната култура там, където живеете или пътувате, и да научите как Европа я подкрепя на място. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
12: Say my name. Radio 603. You're goddamn right.